0: Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Fontáne, tak otvor bránu, lebo ju rozbijem.
1: I'm sorry, baby.
0: Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem.
1: I'm sorry, baby.
0: Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem.
1: I'm sorry, baby. I'm a lesbian.
0: Bránu, lebo ju rozbijem.
1: I'm sorry, baby. I'm a lesbian.
0: Lebo ju rozbijem.